0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul a gyermekvédelmi krízis program, megszűnnek hamarosan a vármegyék, nagy szükség van a fiatal véradókra. Jó reggelt kívánok, Springman Betty vagyok. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízis programot indít a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentés ismertetőjén beszélt arról, új férőhelyeket és krízis ellátást hoznak létre, emellett erősítik a gyermekotthonok ellátását. Célzott segítséget kapnak az autizmussal, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés problémákkal élő gyerekek. Rehabilitációs program kezdődik, és a nehéz helyzetbe került fiatal nőket és anyákat is támogatják. A tájékoztatón arról is szó volt, jelentős, átlagosan 20%-os szakember hiány van a gyermekvédelemben. Gyurkó Szilvia államtitkár rámutatott, a kifogástalan életvitel vizsgálatának hatására sokan elhagyták a pályát. Emellett az elmúlt években nőtt az elhelyezésre váró kiskorúak száma is. Eltűnik a vármegye és a főispán, visszatér a megye és a kormány megbízott megnevezés. Változnak a választókerületek határai, a miniszterelnök illetménye pedig a képviselői tiszteletdíj alig duplája lesz. Az erről szóló több száz törvényt és szabályt érintő jogszabálycsomag már meg is jelent a magyar közlönyben. Ez szerint módosulnak többek között a megyei, a kormányhivatali, az önkormányzati, a hatósági, a bírósági és még az egészségügyi szervezetek elnevezései is. A változások többsége októbertől, több pedig január 1-től él. Kevés a fiatal véradó, az utánpótlásra azonban nagy szükség van, mert az idősebb donorok egy része idővel már nem adhat vért. Az Országos Vérellátó Szolgálat ezért több módon is igyekszik bevonni a fiatalokat, mondta a rádiónknak Tordai Attila főigazgató.
2: Általánosságban öregszik a donoroknak a korfája, ez egy nemzetközi jelenség, nem csak Magyarországra jellemző. A fiatal korosztályban nem nagyon hatékony az elérésünk, kampányainkban és a jövőbeni intézkedéseinkben, erőforrás mobilizálásban erre a korosztályra fogunk jobban célozni. Igyekszünk az applikációt fejleszteni, elektronikus egyéb csatornákat bővíteni, adminisztrációs kötelezettséget csökkenteni, hogy ebben a korosztályban tudjunk egy kicsit bővülni, van mozgástér és tudunk ebben fejlődni.
1: Ma a nap első felében mindenhol számíthatunk hosszabb, rövidebb napos időszakokra, majd délután vastagabb felhők érkeznek, ezekből elszórtan kisebb esőzápor előfordulhat. Az északnyugati szél helyenként élénk lehet, a hűvös reggelt követően délután 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. Jövő héten is a maihoz hasonló idő várható, csapadék a jelenlegi előrejelzések szerint csak csütörtökön érkezik. Front most nincs felettünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Baja legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változóan felhős, időnként napos idő várható, északnyugaton később kisebb esővel. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Budapestnél két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően ma estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Még idén csak nem 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A forrásból 6 milliárd forint szakmai programokra, 3,4 milliárd fejlesztésekre jut. Több mint 180 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális gyermekotthonban javítják az ellátást. 80 gyermek számára krízis ellátás indul, emellett célzott segítséget kapnak a súlyos pszichés problémákkal, autizmussal vagy fogyatékossággal élők. Bentlakásos addiktológiai programot is indítanak, támogatják a szakembereket és rendezik a kórházban maradt csecsemők helyzetét. Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. A hatóság azt ellenőrzi, hogy a vállalkozás maradéktalanul teljesítette-e a 2023-ban vállalt adatvédelmi, tájékoztatási és gyermekvédelmi intézkedéseket. Ezek között szerepelt a kiskorúak képernyő idejének korlátozása, a szülői felügyelet erősítése és egy információs adatközpont létrehozása. Hiányos teljesítés esetén a GVH jelentős bírságot is kiszabhat. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. A hasznosság és a megbízhatóság is meghatározza, hogy az egyetemisták használják-e a ChatGPT-t tanulási célokra, derült ki az ELTE informatikai karának kutatásából. A 166 hallgató válaszain alapuló vizsgálat szerint fontos, hogy az eszköz segítse az összetett fogalmak megértését és a feladatok elkészítését. A diákok döntését ugyanakkor a válaszok pontossága és a mesterséges intelligencia felelős használhatósága is befolyásolja. A Duna alacsony vízállása miatt augusztusban jelentősen csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét. A kieső termelést nappal nagyrészt pótolták a napelemek, estére azonban Magyarország fokozottan importra szorult. A Green Policy Center szakértője szerint a helyzet megmutatta, hogy több energiatárolóra, szélerőműre és hálózati fejlesztésre van szükség. A rugalmasabb áramrendszer kiépítése az ellátás biztonság miatt is sürgető. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. Magyar Péter hozzátette, a támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Hamarosan lejár a 7. évfolyamos tanulók számára biztosított térítésmentes HPV elleni védőoltás igénylésének határideje. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ arra kéri a szülőket, hogyha még nem tették meg, keddig juttassák vissza a kitöltött és aláírt beleegyező nyilatkozatot gyermekük iskolájába. A humán papilloma vírus elleni védőoltás a daganatok megelőzésének egyik fontos eszköze, és a védőoltás beadása ebben az életkorban biztosítja a leghatékonyabb védelmet, ezért szerepel a magyar iskolai oltási programban. A vakcinát az iskola orvos adja be a felkarba 2 adagban, 6 hónap különbséggel, és a védettség kialakulásához mindkét oltás szükséges. Budapesten rendezik meg a Hidrogeológusok Nemzetközi Szövetsége 53. világkongresszusát szeptember 14 és 18 között. A felszín alatti vizekkel foglalkozó szakmai rendezvény 50 év után tér vissza Magyarországra. A rendezvényre a világ 75 országából közel 900 kutató, mérnök, vízügyi szakember, ipari szereplő és döntéshozó érkezik a fővárosba. A résztvevők a fenntartható vízgazdálkodás, a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, a geotermikus energia, valamint a felszín alatti vízkészletek védelmének legfontosabb kérdéseit vitatják meg. Lassult a lakbér árak emelkedése szeptemberre. Az augusztusban tapasztalható mérsékelt fél és 0,9% közti növekedés is csökkent. A KSH tájékoztatása szerint Budapesten továbbra is 260 ezer forint a kiadó lakások átlagos bérleti díja, ami megfelel a tavalyi nyár végi középértéknek. Elemzők szerint több tényező, például a tavaly bevezetett otthonstart program is akadályozza a drágulást. Több száz doboz csempész cigarettát és egy fegyvert találtak a pénzügyőrök egy autóban Budapesten. Két férfi fekete nejlonzsákokat pakolt a járműbe, majd amikor meglátták a járőr autót, elszaladtak. A NAV munkatársai átvizsgálták az autót, amelyből 700 ezer forint értékű dohánytermék és egy lőfegyver került elő. A pénzügyőrök az árut lefoglalták, az elkövetők ellen eljárás indult. Több mint 150 programmal várják az érdeklődőket a Debreceni Egyetem kampuszain szeptember 25-én a kutatók éjszakáján. Kinyitják majd a laborok, a kutatóhelyek ajtaját. Az érdeklődők az egyetem teljes kutatási innovációs ökoszisztémájába betekinthetnek. Elsősorban azt szeretnék bemutatni, hogy a tudomány egyrészt érdekes, másrészt nem zárt világ, hanem a mindennapi boldogulásunkat segíti. Debrecen mellett az egyetem Hajdúböszörményi, Nyíregyházi és Szolnoki kampuszain is várják az érdeklődőket. A kedvezőtlen időjárási előrejelzések miatt elhalasztják a Maradék nélkül program ezen hétvégére tervezett születésnapi rendezvényét. Az eseményt szeptember 18-án pénteken 13 és 18 óra között tartják meg a Millenáris Szélkapu Parkban. A program az élelmiszer pazarlás megelőzésére és a fenntartható fogyasztásra hívja fel a figyelmet. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 13-a van vasárnap, és hozom a legjobb zenéket az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Usher és a Yeah, a kezdés pedig a Black Eyed Peas csapatáé. Ez a Where is the Love, rádiózzunk együtt egészen délig, ezen a vasárnap reggelen is délelőttön.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Gabriella és a Dreams. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 13-a van vasárnap, hamarosan érkezek a mai nap legfontosabb infóival, és természetesen minden mással is, úgyhogy addig is a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Usher fog minket garantáltan felébreszteni, mert erre a ritmusra mindenki felkapja majd a fejét a párnáról. Jön a Yeah most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék a Melody Maker után. Köszöntök mindenkit, jó reggelt! Szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között Thomas Müllert és Pető Brunót köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a programozók világnapja, és 1788-ban New York City lett az fővárosa az Egyesült Államoknak. 1985-ben pedig ekkor jelent meg Japánba a kultikus Super Mario videójáték. A pozitív gondolkodás is napja a mai napon van, és a barlangok nemzetközi napja is. A témáinkkal pedig majd hamarosan érkezek. Tartunk egy rövid szünetet, aztán pedig szólnak továbbra is a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. A Soul Searcherrel jövök majd a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
3: Voltam, figyelj, szétszed a tánc. Felkap téged itt sem, vagy már.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változékony napra számíthatunk, akár esővel, záporral. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Budapestnél két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően ma estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. Magyar Péter hozzátette, a támogatást a magyar államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amerről a gépjárműadót befizették. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, a Backstreet Boys dörzsölte ki a csipát a szemünkből, szép reggelt kívánok mindenkinek, ígértem, hogy jövök a mai nap témáival, hát már mondom is, 7 óra után egy hatalmas nagy visszatérővel fogunk foglalkozni, méghozzá európai turnét is tartanak, és új album is jelenik meg, a Take That csapatáról van szó, kicsit körbejárjuk majd ezt az egészet, aztán 8 óra után pedig a Glastonbury Fesztivál fő fellépőiről beszélünk, 2027-ben kik lesznek a színpadon, el fogom ezt is árulni, és 9 óra után pedig a sportrovatban beszélünk arról, hogy kedvezőbb helyzetből indulhat a magyar bajnok a következő BL szezonban, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem. Ebből az órából van még egy pici hátra, úgyhogy Michael Bublé felvétele még biztos, hogy bele fog férni. Az It's Beautiful Day-jel folytatom most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán hozom a nap első témáját. Egy nagy visszatérő együttessel fogunk foglalkozni 2027-ben, ugyanis turnéra indulnak, európai turnéra, és egy új album is elkészült, úgyhogy jönnek a részletek még hozzá Tégdet csapatáról, és természetesen hozom a legjobb zenéket is az ébredés és a napindítás mellé. A hangulatfelelős és az ébresztő felelős nem más lesz a következő órában, mint például az Aqua, a Barbie Girl-rel érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változékony napra számíthatunk, akár esővel, záporral. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. Magyar Péter hozzátette, a támogatást a magyar államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy új album és európai turnéval tér vissza a Take That csapata. Jönnek a részletek. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán. Hori, szeptember 13-a van vasárnap, elmúlt 7 óra, és természetesen a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz George Michael a Too Funky-val, a kezdés pedig Tayo Cruz-é.
0: Best FM, a

0: idea of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Best of a legjobb zenék új albummal és európai turnéval tér vissza a Take That csapata. Már megjelent az új album egyébként, amelyet 2027 nyarán egy nagyszabású európai koncert sorozattal a Dreamers Tour követ majd. Szeptember 4-én debütált a Feel My Life című dal, amely az ír-amerikai Michael Patrick Kelly közreműködésével készült el. A fellépő sorozat pedig 2027 június 3-án rajtol majd Zürichben, és tervek szerint július 23-án Németországban ér majd véget, de további dátumok még bejelentésre várnak, úgyhogy ez az, ami a Take That rajongókat lázba hozhatja, és akár innen egy nagy zarándoki úttal meg lehet majd tekinteni, mert hogy Budapest még jelen pillanatban nincs a dátumok között, de hát ki tudja, lehet, hogy egy magyarországi koncertet is bevállal a Take That, nem tudom. Egy biztos, hogy zseniális, amit annó az asztalra letettek, csak úgy, mint a következő dal előadója, ugyanis most az Ébredés és a Napindítás mellé Britney Spears-t indítom, szól a Toxic most itt a West End.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blacketek és a Heartless. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Jön egy rövid szünet, aztán pedig természetesen folytatom az ébredést és a napindítást, méghozzá azzal a Will Smith-szel, aki negyed évszázada mutatkozott be először színészként 1990. szeptember 10-én, méghozzá Kaliforniába jöttem című sorozatba, most viszont reppel egy hatalmasat és az egyik legnagyobb slágerét hozzá el a 90-es évekből. Jön a Getting Jiggy Win It majd hamarosan.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változékony napra számíthatunk, akár esővel, záporral. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően, akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Budapestnél két nap alatt több mint 20 cm-t emelkedett a Duna vízszintje. A vízgyűjtő területeken hullott esőnek köszönhetően ma estig további 15 cm-es emelkedést várnak a szakemberek, majd a jövő héten ismét apadni kezd a folyó. A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb 0 cm-es vízállását a fővárosban, a Vigadó téren lévő vízmércénél. A Duna alacsony vízállása miatt augusztusban jelentősen csökkenteni kellett a paksi atomerőmű teljesítményét. A kieső termelést nappal nagyrészt pótolták a napelemek, estére azonban Magyarország fokozottan importra szorult. A Green Policy Center szakértője szerint a helyzet megmutatta, hogy több energiatárolóra, szélerőműre és hálózati fejlesztésre van szükség. A rugalmasabb áramrendszer kiépítése az ellátás biztonság miatt is sürgető. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, a Halott pénzzel és Bájalesz közösével ébredhettünk, ez volt az Ó, igen, szép reggelt mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között Thomas Müllert, német labdarúgót és Pető Brunót, magyar zenészt és műsorvezetőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket, és a mai napon van a programozók világnapja, és bizony a következő zenekarnak talán, ha nem is teljesen a programozáshoz, de a programok ismeretéhez szükség volt ahhoz, hogy ilyen egyediek legyenek, mint amilyenek lettek, mert hogy nagyon jól kellett ismerni a szintetizátorokon a beprogramozást, hogy az egyedi nu metal hangzás megszólaljon. Jön a Limp Bizkit és a Behind the Blue Eyes most az ébredés és a napindítás mellé itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 8 óra után hozom az ébredés és a lampindítás mellé a legjobb zenéket, és beszélünk a Glastonbury fellépőiről. Az ébresztő felelősök között pedig ott lesz Rihanna, Jay-Z és Chris Brown, mert hogy hárman jönnek egy zenébe, majd az Umbrellával törlik ki a csipát a szemünkből.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek fel.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változékony napra számíthatunk, akár esővel, záporral. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikolsavnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna lég- és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Utóvizsgálatot indított a gazdasági versenyhivatal a TikTok európai üzemeltetőjével szemben. A hatóság azt ellenőrzi, hogy a vállalkozás maradéktalanul teljesítette-e a 2023-ban vállalt adatvédelmi, tájékoztatási és gyermekvédelmi intézkedéseket. Ezek között szerepelt a kiskorúak képernyő idejének korlátozása, a szülői felügyelet erősítése és egy információs adatközpont létrehozása. Hiányos teljesítés esetén a GVH jelentős bírságot is kiszabhat. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Magyar kortárs művészek alkotásaiból nyílt kiállítás Londonban. A Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak tárlatán 24 fiatal magyar alkotó munkáit mutatják be a Liszt intézetben. A kiállítás október 16-áig látogatható. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jönnek a 2027-es Glastonbury Fesztivál főfellépői, velük fogunk foglalkozni ebbe az órába. Szép reggelt mindenkinek, elmúlt 8 óra, mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szeptember 13-a van vasárnap, és természetesen az ébredés és a napindítás mellé is hozom a legjobb zenéket. Kezdünk méghozzá pop királyával, jön Michael Jackson és a You Rock My World.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülöm elém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. A 2027-es Glastonbury Fesztivál szervezői már leszerződtették a jövő évi fellépőket, és bár a hivatalos bejelentés még várat magára, a zeneipar értesülése szerint a következő dologkör vonalazódik. Robbie Williams és Harry Styles a két brit legesélyesebb arra, hogy a fesztivál legfontosabb színpadának kiemelt esti sávját megkapja. Az Oasis is ott van, a pletykák szerint aktívan tárgyalnak a zenekarral harmadik headliner pozícióban, így jövő évben ők is emelhetik a fesztivál nívóját. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napindítás mellé. Most Rihanna, Jay-Z és Chris Brown közösét indítom. Szól az Umbrella.

0: Best FM a legjobb zenék, szép reggelt kívánok mindenkinek. Szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok, a kornélok, a születésnaposok között pedig köszönthetem Thomas Müllert és Pető Brunót. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a pozitív gondolkodás napja, és bizony-bizony a következő előadó csapatnak van bőven mit a pozitivitásról beszélni. Egyrészt zeneileg, másrészt leginkább a zenekar tagjai ironikus sokrétű szemléletében és zenekari dinamikájában érthető a pozitív gondolkodás. És most majd velük fogunk tovább menni, ugyanis egy rövid szünet, aztán itt lesz a Faith No More, és szól majd az Easy a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változékony napra számíthatunk, akár esővel, záporral. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően, akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna lég- és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Minden kút vize tiszta Iváncsán, egyikben sem mutattak ki a helyi akkumulátorgyárból származó szennyezést, közölte az önkormányzat. Felhívták a figyelmet arra, hogy az ivóvíz Ercsi felől érkezik csővezetéken, így azzal eleve nem lehet probléma. A több mint 50 kutat azután vizsgálták meg, hogy az üzem belső területén található kútban NMP szennyezést mutatott ki a gyár önellenőrző mérése. A hasznosság és a megbízhatóság is meghatározza, hogy az egyetemisták használják-e a ChatGPT-t tanulási célokra, derült ki az ELTE informatikai karának kutatásából. A 166 hallgató válaszain alapuló vizsgálat szerint fontos, hogy az eszköz segítse az összetett fogalmak megértését és a feladatok elkészítését. A diákok döntését ugyanakkor a válaszok pontossága és a mesterséges intelligencia felelős használhatósága is befolyásolja. Leszavazta a brit parlament alsóháza az eutanázia törvénytervezetet. A munkáspárti indítvány alapján a gyógyíthatatlan betegségben szenvedők mások segítségével, de saját akaratukból véget vethettek volna életüknek. Az alsóház csak szűk többséggel vetette el a javaslatot. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Erik Pritzzel ébredhettünk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Hamarosan a sportvilágába látogatunk majd 9 óra után, és bizony-bizony a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak, ami a BL sorsolást illeti a következő szezonban, meg selejtezőkört, úgyhogy hamarosan jövök majd ezekkel, na meg természetesen a legjobb zenékkel. Van bőven még hátra ebből az órából, és jön majd a Gorillaz is hamarosan a Feel Good-dal, de most Dario G-t hallgatjuk meg itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig a sportvilágába látogatunk el, ugyanis jövőre 2027-ben a selejtező sorozatban a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak a BL-t illetően, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Az Atomic Kitten csapata már biztos, hogy velem tart, méghozzá a Tidy's High-jal érkezik majd 9 után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Podcast FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változékony napra számíthatunk, akár esővel, záporral. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően, akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Még idén csaknem 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A forrásból 6 milliárd forint szakmai programokra, 3,4 milliárd fejlesztésekre jut. Több mint 180 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális gyermekotthonban javítják az ellátást. 80 gyermek számára krízis ellátás indul, emellett célzott segítséget kapnak a súlyos pszichés problémákkal, autizmussal vagy fogyatékossággal élők. Bentlakásos addiktológiai programot is indítanak, támogatják a szakembereket és rendezik a kórházban maradt csecsemők helyzetét. Havi 5000 forinttal támogatja decemberig a kormány a dízelautósok tankolását, jelentette be a miniszterelnök. A juttatás a legfeljebb 150 lóerős dízelautók tulajdonosainak jár, csak nem 1 millió embert érint, és 4 hónap alatt összesen 20 000 forintot jelent. Magyar Péter hozzátette, a támogatást a Magyar Államkincstár automatikusan utalja arra a bankszámlára, amelyről a gépjárműadót befizették. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánunk mindenkinek, elmúlt 9 óra mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, és hogyha ez így van, akkor pedig sport. Egy rövid, egy perc erejéig jön a BL selejtező sorozat jövő évi állása, miszerint a magyar csapatok kedvezőbb helyzetből indulnak, na meg természetesen a legjobb zenék is indulnak az ébredés és a napindítás mellé, miközben jön a Safi Duo.
0: Best FM.

0: do.
1: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
2: FM. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

Best FM a legjobb zenék, egy kicsit látogassunk erre a sportvilágába, és terítéken a futball, ugyanis az UEFA aktuális elősorrendjében a magyar bajnokság a 22. helyen áll, ami jelentős előnyt biztosít az OTP Bank Liga 2026-27-es szezonja győztesének a nemzetközi kupaszereplés megkezdésekor. A hazai bajnok az első kör helyett csak a második selejtezőben kapcsolódik be a küzdelembe, ennek óriási előnye az, hogy esetleges azonnali kiesés esetén is a legrosszabb esetben az Európa Liga selejtezőjében folytatja a csapat. A versenynaptár egyetlen rendhagyó újítást is tartogat, a bajnokok ligája alapszakasz egyetlen egy nyitó mérkőzéssel rajtol, amelyet a címvédő játszik, míg a többi csapat összecsapásait a következő napokon rendezik meg. A végleges erősorrendet az UEFA a mostani szezon vége előtt teszi majd közzé, úgyhogy drukkoljunk a magyar bajnokságnak, minél előbb-kelőbb helyen végezzen az erősorrendjében az UEFA-nak. Nagyon remélem, hogy még erőrébb tud jutni, akár az év végéig. 22. helyen áll jelenleg, tehát még egyszer a magyar bajnokság. A legjobb zenékkel pedig megyünk is tovább, magunk mögött hagyjuk a sportot, ugyanis az ébredés és a napindítást most a Five folytatja, és szól az Everybody Get

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Savage Garden és a To The Moon and Back. Szép napot, szép reggelt mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a Kornélok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Thomas Müllert, német labdarúgót, és Pető Brunót, magyar zenészt, műsorvezetőt köszönhetem, Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon, 1788-ban New York City lesz az Amerikai Egyesült Államok fővárosa, és a következő előadónak van bőven kapcsolódása az elmúlt évekből ez a fővároshoz, az akkori fővároshoz, New York Cityhez, mert hogy Shakira jön. Aki 2024 márciusában hatalmas meglepetés koncertet adott a Times Square-en 40 ezer ember előtt, 2025-ben a Central Parkban rendezett Global Cities Festival egyik főfellépője volt, és 2026-ban idén is júliusban ott volt, méghozzá a turnéja keretén belül a Brooklyni Centerben lépett fel, ahol olyan sztárok csatlakoztak hozzá színpadon, mint Tyla, Ed Sheeran és Bruna Boy. Nem semmi. Tehát Shakira és New York City kapcsolata ez, hozzánk pedig ez a zene kapcsolódik igazán, amit most indítok tőle itt a Besten. Yeah.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: say?
1: Bidi bidi ba.
0: Yeah.
1: Bidi bidi ba.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Friss hírek, információk, utána pedig átlépünk a délelőtt bedején, és a legjobb zenék maradunk, kezdjük meg a Best hétvégét méghozzá olyan előadók társaságában, mint például Sean Paul, jön majd a We Be Burning-nel.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
1: Változékony napra számíthatunk, akár esővel, záporral. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csaknem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Még idén csaknem 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A forrásból 6 milliárd forint szakmai programokra, 3,4 milliárd fejlesztésekre jut. Több mint 180 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális gyermekotthonban javítják az ellátást. 80 gyermek számára krízis ellátás indul, emellett célzott segítséget kapnak a súlyos pszichés problémákkal, autizmussal vagy fogyatékossággal élők. Bentlakásos addiktológiai programot is indítanak, támogatják a szakembereket és rendezik a kórházban maradt csecsemők helyzetét. A hasznosság és a megbízhatóság is meghatározza, hogy az egyetemisták használják-e a ChatGPT-t tanulási célokra, derült ki az ELTE informatikai karának kutatásából. A 166 hallgató válaszain alapuló vizsgálat szerint fontos, hogy az eszköz segítse az összetett fogalmak megértését és a feladatok elkészítését. A diákok döntését ugyanakkor a válaszok pontossága és a mesterséges intelligencia felelős használhatósága is befolyásolja. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál, Horváth Zoltán. Hori, elmúlt 10 óra, és jönnek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz például velem a brit DJ, Fatboy Slim a Praise You-val, aki a best hétvégét pedig elkezdi, az nem más, mint Gwen Stefani és Eve, mert hogy ő is mellette van, a Rich Girl-rel veszi kezdetét ez az óra.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Walmart és Szikora Robi dala volt ez, a balatoni lány. Szép napot mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a Kornélok a névnaposok, a születésnaposok között pedig Thomas Müllert és Pető Brunót köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. A mai napon van a pozitív gondolkodás napja, és bizony-bizony a következő előadónak rengeteg dolga kapcsolódik ehhez, ugyanis a regi műfajában a pozitív gondolkozás az elhagyhatatlan. Bár valójában nem igazán mondhatjuk reginek, amit C.G. Lewis képviselt, mert hogy róla van szó, de zseniális, amit a 90-es években letett az asztalra, és bizony-bizony a funky bulik egyik kedvencével megyünk tovább most. Szól az R to the A itt a Besten!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Kelemen kabátban, és a Nem tudom, folytatom hamarosan majd a Best hétvégét, dübörögnek a legjobb zenék, csak tartunk egy rövid szünetet, aztán érkezik majd a 90-es évekből a Depeche Mode csapata a Free Love-val.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, infók, és még nem köszönök el, lesz még egy utolsó közös óránk, amiben én hozom a legjobb zenéket, egészen délig itt leszek, 11 óra után pedig a hangulat felelősök között ott lesz majd Britney Spears és a Crazy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A hirtelen szívmegállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Már lehet regisztrálni a TESZED akcióra. Tűz miatt evakuáltak százakat Brács szigetén. Villányi Eszter vagyok. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Idén is lesz TESZED akció. A regisztrációs időszak szeptember 22-ig tart. Az ország minden részéből lehet csatlakozni az önkéntes szemétszedési akcióhoz a szelektálok.hu oldalon keresztül, mondta rádiunknak Orbán Zoltán, az élőkörnyezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók elszámolása, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése. 2011 óta összességében 1,5 millió önkénteset pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet megdönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. A Pest vármegyei Csobánkán polgármestert és képviselőket választanak. A település vezetői címért ketten indulnak. Hevesben, Mátra-Derecskén hasonló a helyzet, ott viszont 6 polgármester jelölt méreti meg magát. A Zalai Puszta-Szent Lászlón szintén polgármestert és új testületet is választanak. Este 7-ig lehet voksolni. 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brač szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket is veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, számolt be egy horvát napilap. Brač szigetén csütörtökön keletkezett tűz, mostanra sikerült megfékezni, de a tűzoltók még őrzik a helyszínt. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: A vasárnapi ebéd pontban egy óra múlva az asztalra kerül, már aki pontosan eszik majd délben. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, 11 óra múlt még csak el, úgyhogy ezt az egy órát még gyorsan le tudjuk addig, amiben én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz például velem Britney, a Crazywell, de Justin Timberlake és Timbaland közösen is szól majd a Sexy Back, a kezdés pedig Tom Nowé, ez a Your Body.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, ez volt Szakács Gergő és a Vanemék. Szép napot kívánok mindenkinek, szeptember 13-a van vasárnap, a névnaposok a Kornélok, születésnaposok között pedig Thomas Müllert és Pető Brunót köszönthetem, és a mai napon van a programozók világnapja, és bizony-bizony a programozók a 90-es években rengeteget dolgoztak azon, hogy a számítógépeken zenét lehessen csinálni, és ebből a korszakból jön egy olyan dal, ami úttörője volt a francia underground zenei szénának, de az biztos, hogy programot használtak az elkészítéséhez, ugyanis a groove és minden hang benne ilyen kezdetleges számítógépes, de nagyon imádjuk. Jön Manu Chao és a Bongo Bong most ide a Bestre.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys sikere, az As Long As You Love Me. A sikert a következő előadónásra kell magyarázni, mégpedig azért, mert hogyha meghalljuk a dalt, amit hozok tőle, akkor szerintem mindenki tudja, hogy miről van szó. Visszarepülünk 2008. augusztusába, 18 évet, ugyanis ekkor jelent meg az a dal, és vált hatalmas nagy sikerré Európa szerte. Jön Inna, méghozzá a Hattal, majd hamarosan a rövid szünet után.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

Best FM a legjobb zenék, ez volt 50 Cent és az In The Club, és nekem annyi időm maradt, hogy elköszönjek, ugyanis érkezik Béni Media, ő hozza a legjobb zenéket este 6 óráig, este 6 órakor pedig Night Shift, White Boy-ék kezdenek 2 óra mixel németivel, este utánuk pedig majd 8 órakor, egészen éjfélig Big Falvi Tamás hozza a legjobb zenéket. Mindenkinek kívánok szép vasárnapot, jó étvágyat a vasárnapi ebédhez, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori volt idáig, visszhal, kicsekkolok méghozzá Tóth Gabi ékslágerével jön az éjjel-nappal Budapest betétdala. Szép napot, visszhal!

A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. Ősszel is járnak a hajók a Balatonon, szokatlanul csendes a hurrikán szezon az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valahamért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce 0 pontját. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Weigl Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, hogy mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Minden idők leghosszabb hurrikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem érte el a hurrikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. A hírek végén már is mondom, hogy milyen időre számíthatunk a folytatásban. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét kívánok mindenkinek! Délmúlt néhány perccel, vagyis indul a vasárnapi Best délután. Én Béni Meddia vagyok, és adom ma is a kedvenceket. Szeptember 13-a van egyébként. Ma a kornélokat köszönhetjük névnapjuk alkalmából. Isten éltessen titeket. Amivel pedig indítok, nem más, mint J-Lo és a Love Don't Cost a Thing.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, ma 20-25 fokot mérhetünk az országban. Az előrejelzések szerint holnap nyugat felől szakadozott felhőzet érkezhet. Általában több órára kisüt majd a nap, kevés helyen előfordulhat zápor, az északi a szelet élénk széllökések kísérhetik. A hőmérséklet hajnalban elég hűvös lesz, hiszen 7 és 15 fokot mérhetünk, majd délután pedig 21 és 27 fok között valószínű.

0: Best FM, a legjobb zenék, utolévők figyelem, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M86-os autóton például Beled térségében a 125-ös és a 127-es kilométer között aszfaltoznak, Szombathely felé a külső sávot lezárták. Aztán az 1-es főúton Török Bálintnál a 10-es és a 11-es kilométer között hídépítés miatt sávelhúzásos terelésre és sebességkorlátozásra kell számítani. Biatorbágy térségében pedig az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as kilométernél és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, ami pedig a 4-es főutat illeti Vecsé és átkelési szakaszán is érdemes figyelni, a 21-es kilométernél ugyanis gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszükület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Balesetmentes közlekedést mindenkinek, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék érkeznek a folytatásban is szépen sorban, de előtte jönnek a hírek itt az egy óra, amit pedig bekészítettem, az például a TNT dalalán. Én az Ébren álmodunk, és Junior Jack slágere is felcsendül hamarosan, nem kell sokat várni, ígérem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót. A hirtelen szív megállás elleni küzdelemre irányul a figyelem. Délután jobban beborul. Villányi Eszter vagyok. A lengyel határ közelében ért dróntámadás egy teherautót Ukrajnában. A lengyel határőrség számolt be arról, hogy a hajnali orosz légitámadás során mindössze 800 méterre a lengyel-ukrán határtól történt az eset. A Nyugat-Ukrajnát ért orosz támadás miatt ideiglenesen leállították a határforgalmat. A térség lakosságát SMS-ben figyelmeztették légitámadás lehetséges veszélyére, és a szirénákat is bekapcsolták. A laikus újraélesztés és a könnyen elérhető defibrillátorok sok életet menthetnének meg hirtelen szívmegállás esetén. Erre hívják fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvény kapcsán. Szívmegálláskor nagyon fontos, hogy ne maradjunk tétlenek, mert minden perc számít. A túlélés esélyét jelentősen növelné, ha minél többen tudnának újraéleszteni, és több automata defibrillátor állna rendelkezésre. A hirtelen szívmegállás leggyakoribb oka a koszorúérbetegség. Az érintettek átlag életkora 70 év, többségük férfi, de fiataloknál és sportolóknál is előfordulhat. Tovább emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél. A vízügy friss mérései szerint 31 cm-es a vízállás. Az előrejelzés szerint a következő napokban viszont ismételt apadás következhet. A Duna egyébként szerdán elérte a valaha mért legalacsonyabb szintet a fővárosnál, a vízmérce nullpontját. Mintegy 200 embert kellett evakuálni a horvátországi Brács szigeten pusztító tűz miatt. Lakóházakat és turisztikai létesítményeket veszélyeztettek a lángok. Néhányan füstmérgezést szenvedtek, de súlyosabb sérülések nem történtek, írja egy horvát napilap. Brács szigetén csütörtökön keletkezett tűz, most arra sikerült megfékezni, de a tűzoltók őrzik a helyszínt. Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított szeptember 12-éig, de egyik sem érte el a hurikán szintet, azaz az óránkénti 119 kilométernél nem volt erősebb a szél. Ilyenre még nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Több-kevesebb napsütésre mindenütt számíthatunk, néhol azonban felhősebb lehet az ég. Délutántól aztán főleg a Dunántúlon jobban beborul, eső, zápor is kialakulhat. Az élénk szél néhol meg is erősödik, általában 20 és 25 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap átmenetileg mindenütt beborul az ég, nyugat felől szakadozik majd a felhőzet, de elszórtan lehet eső, zápor, néhol zivatar. Hétfőn döntően 19-25 fokig emelkedik majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Robogunk tovább a legjobb zenékkel, kellemes hétvégét kívánok mindenkinek egy óra után, és én Béni Meddia vagyok, és megyünk tovább az El Sambával, Junior Jack, vagyis a belga-olasz producer egyik ismert house felvételével, ami most 2004-ből érkezik. Vidám hétvégét, és jó rádiózást mindenkinek!
0: Best

Best FM a legjobb zenék, a Pure Love-val folytatjuk, Crystal Waters 1994-es dalával, ami eltér az énekesnő legismertebb klubslágerétől, ugye a Gypsy Woman-től, hiszen itt egy érzelmesebb, szólósabb oldalát mutatja meg. A dala tiszta, őszinte szerelemről szól, miközben megmaradt benne Crystal Waters jellegzetes, könnyed hangja, és a 90-es évek dance-pop korszakának, hát mondhatni, hogy az egyik legszebb pozitív hangulatú dala lett. Egyébként az énekesnő karrierében ez is hozzájárult ahhoz, hogy a korszak egyik meghatározó női dance előadójaként emlékezzenek rá. Érkezik tehát a Pure Love, itt a Best FM-en.

0: Beste FM, a legjobb zenék útinfokkal folytatjuk. Az M44-es autóúton például Kuncentmárton térségében új csomópontot építenek, az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Aztán az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon a 6-os kilométernél található Szederkény-Boly csomópont és az M6-os autópálya csomópontja között aszfaltoznak, a 2-es és az 5-ös kilométer között le is zárták a belső és a leálló sávot, itt csak a külső sáv járható, a munka kapcsán a 3-as kilométernél lévő Szajki pihenőhely sem használható az érintett oldalon. Aki pedig az M70-esen autózik, az M7-es autópálya irányába a 2-es és az 1-es kilométer között a belső sávot lezárták, a forgalom sáv elhúzással a külső és a leálló sávon halad. Erre kell készülni, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék érkeznek szépen sorban a következő órában, és de előtte hírek itt a 2 óra. Aztán jön például Charlie és Giovanni közöse is.
2: Keveszünk egy hajóba, messze a végtelen nagy tengeren
1: áll. Ez lesz az Evezzünk egy hajóban, és Mika is énekel, mindjárt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Három településen tartanak időközi választást, életmentés közben fosztottak ki egy mentőautót, várják az önkéntes szemétszedőket. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat, az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetőek legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Három településen tartanak ma időközi önkormányzati választást. Csobánkán, Mátra-Derecskén és Puszta-Szentászlón polgármestert és képviselőket is választanak, miután a helyi testületek felosztatták magukat. Siklóson emellett a szerb nemzetiségi önkormányzat képviselőiről döntenek. A szavazóhelyiségek este 7 óráig tartanak nyitva. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentőtiszt táskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történeteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy a ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódóan a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Holnap sokfelé erősen felhős vagy borultékboltra készülhetünk, délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet felosztása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Jelenállás szerint szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: És a Big Girl, mik a 2007-es dala, ami egy Butterfly Lounge nevű nagyobb testű nőknek szóló kaliforniai klubról szóló tévéműsor hatására született. Mika pedig az elfogadás és a test pozitív gondolkodás mellett foglal állás benne. Ezzel folytatjuk, én Béni Meddia vagyok, rádiózzunk együtt!

Igen, a legjobb zenék. Megyünk tovább a Just a Girl-lel, a No Doubt 95-ös slágerével, ami az egyik legfontosabb szerzeményük. Gwen Stefani írta a dalt, amelyben saját tapasztalataink keresztül beszél arról, hogy milyen érzés nőként a társadalom által meghatározott elvárásokkal és korlátokkal szembesülni. A dal eredetileg kicsit szarkasztikusnak és provokatívnak számított, mégis hatalmas siker lett, és a Billboard Hot 100-on a 23. helyig jutott. A Just a Girl később a No Doubt egyik védjegyévé vált, és a zenekar koncertjein is rendszeresen előkerül. Ez jön most, itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal folytatjuk a délutánt. Az M6-oson például új terelés épült ki Pécs irányába, a 142-es jelű Bonyhád csomópontnál, a 141-es kilométertől a 143-as kilométerig a külső és a gyorsító sávot lezárták, valamint a leálló sávot is zárva találják az arra közlekedők, de a csomópontban a felhajtási lehetőség továbbra is biztosított. Pécs felé egyébként az M6-oson a Pécsvárad-Vémén csomópont után aszfaltoznak, ott a 175-ös és a 177-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

A legjobb zenék, a TLC-t hallgattuk az elmúlt percekben, ez volt a Waterfalls, és jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, hiszen perceken belül itt a 3 óra. Aztán a folytatás is jó lesz, hiszen már bekészítve az Aerosmith sláger, az Amazing, itt lesz Lady Gaga és a Follow the Flow, Neo pedig indítja a következő órát a szószékkel, úgyhogy érdemes maradni. Most pedig Jakartával megyünk tovább, ez már az American Dream, itt a Best FM-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt pörögnek a kedvencek, egész nap egyébként a 94.3 Best FM-en baljai hallgatók. Remélem lazulós eddig a délután mindenkinek, és betervezték a legtöbben a pihenést is így vasárnapra. A mikrofon mögött Molek Csongor, egészen este hatig jelentkezem a jó zenékkel és hasznos infókkal. Mióval kezdünk? A felvétel a So

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, holnap már hétfő, kedves bajai hallgatók. Tisztelettel köszöntök mindenkit, én Molek Csongor vagyok, és a hétfő időjárás van fókuszban jelenleg. A felhőket mondják holnapra is ide a déli ország részbe, gyakran zavarják majd a napsütés délelőtt és délután egyaránt, és lesz pár terület a környéken, ahol tartósan felhős borongós időjárás lesz jellemző. Esőre, záporra egyébként kicsi az esély, de többfelé lesz élénk és erős majd az északnyugati a szél. A hajnali órákban olyan 9-15 fokot mérünk, a csúcsérték délután pedig 19-26 fok körül alakul. Pollenallergiás hallgatók, a szenvedés aktuális nálunk, főleg azoknál, akik allergiások a barlangfűre. Ahogy én, extrém magas tartományba került már pár napja a barlangfű pollen koncentrációja, és elméletileg a csúcsidőszak hát durván szeptember közepéig tart, amikor a pollen mennyiség gyakran az aktuális nagyon magas tartományt is eléri. A vége pedig október végére tehető majd. Valahogy kibírjuk, kedves allergiás hallgatók. Énekel most Lady Gaga, és szól az Always Remember Us This Away.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Baj a legfrissebb hírei a 94.3 Best FM-en.
2: Változékony napra számíthatunk, akár esővel, záporral. Köszöntöm Önöket, Bertalan Ildikó vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csak nem minden tizedik gyermek veszélyeztetett helyzetben van itthon. Észak-Magyarországon a legkritikusabb a helyzet. A kormány.hu oldalon közzétett gyermekvédelmi jelentésből kiderül, hogy 2010 és 2025 között 17%-kal nőtt a családból kiemelt gyerekek száma. Jelenleg az utógondozói ellátásban élőkkel együtt mintegy 23 ezren nevelkednek állami gondoskodásban. Egy természetes epesav segítheti a petefészek daganat növekedését és az áttétek kialakulását, állapították meg a Debreceni Egyetem kutatói sejtes modelleken végzett vizsgálataikban. Az urzodeoxikol savnak korábban elsősorban rákellenes hatást tulajdonítottak. Az új eredmények szerint azonban ugyanaz a bakteriális eredetű anyag a különböző daganatokra eltérően, akár ellentétesen is hathat. A tanulmány egyetemi publikációs díjat nyert. Több mint 6 milliárd euró kifizetését hagyta jóvá az Európai Bizottság Ukrajna légi és rakéta védelmének megerősítésére. A pénzből egyebek mellett lőszereket, drónokat és légvédelmi eszközöket vásárolhat Kijev, elsősorban európai és ukrán gyártóktól. Még idén csak nem 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök. A forrásból 6 milliárd forint szakmai programokra, 3,4 milliárd fejlesztésekre jut. Több mint 180 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, és 15 speciális gyermekotthonban javítják az ellátást. 80 gyermek számára krízis ellátás indul, emellett célzott segítséget kapnak a súlyos pszichés problémákkal, autizmussal vagy fogyatékossággal élők. Bentlakásos addiktológiai programot is indítanak, támogatják a szakembereket és rendezik a kórházban maradt csecsemők helyzetét. Október 2-áig várják a jelöléseket 5 építészeti és 2 kulturális örökségvédelmi elismerésre. Egyebek mellett a Kós Károly életműdíjra, az Ibl Miklós díjra, a Pro Architektúra díjra, valamint a műemlékvédelmi és régészeti elismerésekre lehet javaslatot tenni. A díjakat december 16-án a Magyar Építészet napján adják át. Végül a várható időjárásról. Változóan felhős idő várható, hosszabb, rövidebb napos időszakokkal. Később északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és ott kisebb eső, zápor is előfordulhat. Az északias szél helyenként megélénkül. Délután 20 és 25 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zenék.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Kék hírekkel folytatjuk, baljai hallgatók. A várményei rendőrök 6 ember ellen javasolnak vádemelést. A kábítószer terjesztő banda 3 tagja jelenleg is letartóztatásban van. Egyébként a jánoshalmi nyomozók még tavaly júniusban csaptak le egy mélykúti nőre, aki a gyanú szerint hosszabb ideje drogot árult. A 29 éves bűnelkövetőnél a rajtaütéskor 70 g kábítószernek minősülő anyagot találtak. Az asszonynak többen is segítettek az illegális szer terjesztésében, egy 38 éves jánoshalmi férfi sofőrként működött közre, illetve egy 34 éves mélykúti lakos az ügyletek zavartalan lebonyolítását segítette azzal, hogy figyelt a ház körül, valamint bekísérte a vevőket a dílerhez. És kiderült, volt olyan visszajáró vásárló, akinek 15 hónap alatt nagyjából 90 ezer forint értékben legalább 90 pak kristályt értékesítettek. A teljes sztori fent van a rendőrség honlapján, de visszatérünk még erre, a police.hu weboldalon egyébként. Most a Madison Avenue zenél, és meghallgatjuk a Who the Hell Are You című felvételt a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Ezek szólnak folyamatosan a hétvégén is itt a 94.3 Best FM-en, és remélhetőleg ott vannak a hallgató kedvencei is. Így garantáljuk a zenei változatosságot, és persze a jó hangulatot, bár kitérek még a helyi infókra. A mikrofon mögött Molek Csongor bajai hallgatók, üdv mindenkinek, Justin Timberlake és Madonna közös száma szól, a 4 Minutes.
2: 94.3.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, a nevem Molek Csongor, az új hallgatókat is szeretettel köszöntöm Bajárul és a környékről, már szeptember 13-a van, és ma van a Magyar Dalnapja, kedves hallgatók. Névnaposaink a Kornélok, aki ünnepel bármilyen okból, Isten éltesse nagyon sokáig itt Baján és a vonzás körzetben. 1788-ban ezen a napon, tehát 238 éve New York City lett az Egyesült Államok fővárosa, és 65 esztendeje az elnöki tanács ismét Kádár Jánost, az MSZMPKB főtitkárát nevezte ki miniszterelnökké. Nézzük, kik azok a híres emberek, akik szeptember 13-án születtek, hosszú a felsorolás. 74 esztendeje látott napvilágot Király Tamás, underground divat tervező. 130 éve született Szabados Árpád, erdélyi magyar színműíró és színházi rendező, és 156 éve látott napvilágot Vedres Márk, Kossuth Díjas, kubista, neoklasszicista szobrászművész. Aki ünnepel, bajai hallgatók, Isten éltesse nagyon sokáig, most Rihanna partislágerét játszom korábbról, ez az SOS.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Évnyitó Baján, első tiszti kinevezések Pakson és Szekszárdon, és valami bűzlik. Köszöntöm Önöket, 2026. szeptember 13-a van, az Oxigén Média heti hírösszefoglalóját hallják a Bajai régióból, a mikrofonnál Szél Móni. Ünnepélyes tanévnyitóval vette kezdetét az új tanév Baján az Eötvös József főiskolán, ahol idén 470 első éves hallgató kezdi meg tanulmányait. Az ünnepség keretében 10 okleveleket is átadtak, egy gránit, 3 vas, 11 gyémánt és 16 arany díszoklevéllel ismerték el mindazok több évtizedes munkáját, akik hivatásuknak szentelték az életüket. Dr. Mecser Tamás, rendőrvezérőr, nagy rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, 2026. szeptember 1-i hatállyal főhadnaggyá nevezte ki Erdős Kornél, rendőr főtörzászlóst, a szekszári rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály osztályvezető helyettesét, és hadnaggyá nevezte ki Bogáncs Gergő rendőr főtörzsörmestert, a paksi rendőrkapitányság nyomozóal osztályvezetőjét. A kinevezésről szóló okiratot ünnepélyes keretek között dr. Mecser Tamás, rendőrvezérőr, nagy rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány személyesen adta át szeptember 8-án Budapesten az országos rendőrfőkapitányságon. Mint azt a bajai szennyvíztelep közelében lakók bizonyára érzik, rendkívül rossz szag terjeng a környéken. A normál működés közben szennyező anyag jutott a telephez, olvasható a város közösségi posztjában. A beérkezett vegyszer hatására a biológiai tisztítást végző mikroorganizmusok elpusztultak, a telep oxigén hiányossá, emiatt bűzössé vált. A Baja Víz Kft. Az ügyben bejelentést tett az illetékes hatóságnál, ugyanakkor szakemberei folyamatosan dolgoznak annak érdekében, hogy a jelenlegi állapot minél előbb megszűnjön. Sajnos volt már ehhez hasonló probléma a bajai szennyvíztelepen, a gondos és gyors munkavégzés akkor hatékony megoldást jelentett, remélik, így lesz most is. Bármilyen változás történik, azonnal tájékoztatják a lakosságot. A NEVIH és a kormányhivatalok a nyár folyamán ellenőrizték a szezonhoz kapcsolódó termékeket és célterületeket. A húskészítmény és fagylalt, illetve jégkrém előállítók ellenőrzése döntően jó eredményt hozott. A dinnyetermesztők és árusítók, a zöldség és gyümölcsárusok, továbbá az alkoholos italok és a tábori étkeztetés ellenőrzése során is pozitív a tapasztalat. Több tonna élelmiszer kivonása is megtörtént sajnos, ami maga után hozta a bírságok kiszabását és tevékenységkorlátozást. A hatóság a fagylalt és jégkrém előállítók esetében összesen közel 2 tonna, a húskészítmények vonatkozásában pedig több mint 2,5 tonna élelmiszer forgalomba hozatalát és felhasználását azonnali hatállyal megtiltotta. A NEVIH a nyári hónapokban jégkockákat előállító létesítményekben hatósági mintákat vett, ezek közül 3 esetben találtak mikrobiológiai problémát. Az ellenőrzések folyamatosak, így Dunaföldváron is számíthatunk rá. Óriási siker a Brnóban megrendezett Judo Mizuno Openen. Palencsár Péter fantasztikus formában versenyezve ezüstérmet szerzett a -73 kg 70 fős mezőnyében. Ugyanitt Beke Csongor is zseniálisan harcolt, és a kiváló 7. helyet szerezte meg. Bajna Csongor is nyert egyet az idősebbek között harcolva, de végül nem lett pontszerző. Paksvárosa gratulál a tehetségeknek, a 13 ország 1517 judósát felvonultató kőkemény versenyen elért helyezésükért, írja Telepaks. A dunaföldvári Berzenagyiron a Városi Könyvtárban Ricu Norbert volt a Baba Mama Klub vendége, aki egy sokak számára érdekfeszítő témát hozott el. A több évtizedes mentős múlttal rendelkező szakember a 2 órás program során azokat a leggyakrabban előforduló eseteket ismertette a szülőkkel, amelyek bárkivel előfordulhatnak. Szó esett a légzésfigyeléstől, a gyermekek számára a legveszélyesebb helyekről egy háztartásban, és az újraélesztésről is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Itt Baján és a környéken. Kedves hallgatók, 2 éves egészségvédelmi és integrációs programsorozat megnyitójára várták a sajtó, majd a célközönség képviselőit nemrég, szeptember 9-én, csütörtök délelőtt a Petőfi-szigeten. Esély a jövőre, a jövő esélye címmel indult útjára a rendezvénysorozat, amely a következő időszakban különféle események sokaságával igyekszik elősegíteni a társadalmi integrációt. Elsődlegesen az óvis és általános sulis gyerekek, valamint az akadályoztatással élő emberek a kedvezményezettek. A nyitónapra mintegy 450 résztvevőt vártak, és igazi szívügynek nevezte a projekt megvalósítását a nyitó sajtótájékoztatón Csubák Nébesesek Andra alpolgármester, felidézve, hogy a fő cél mindenkinek egyenlő esélyt biztosítani a programokon való közös részvételre. A részletes beszámolót és a programokat is megtalálják a bajahangja.hu hírportál aktuális cikkében. Énekel a folytatásban Christina Aguilera, és meghallgatjuk a Car Wash című

0: 94.3 Best FM. A legjobb zenék változatosan.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute?
2: Sure, you know, you look kind of familiar.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak.
2: 94.3 Best FM, a legjobb zenék. Hát a nyári szezonban is elég sokat beszéltünk a Duna vízszintjéről, kedves hallgatók. Az épülő fenéküszöb vízszintemelő hatásának köszönhetően Paksnál biztosított az atomerőmű hűtővíz ellátása. Ezt adta hírül nemrég az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A Duna vízgyűjtőjén tartósan jelentkező kedvezőtlen hidrológiai körülmények eredményeként a folyón a Paks térségében 700 köbméter alá csökkent az érkező vízmennyisége másodpercenként, és ilyen vízhozam mellett változatlan körülmények között olyan vízszintek alakultak volna ki, amelyek miatt a turbinák jelentős részét már le kellett volna állítani. A fenékküszöb építése előtti utolsó legkisebb vízhozam 691 köbméter per szekundum idén augusztus 4-én volt Paksnál, az aznap bekövetkezett mínusz 140 cm-es valaha mért legkisebb vízszint mellett. Az épülő fenéküszöb duzzasztó hatása az atomerőmű víz kivételi csatornájánál pedig ennél is jelentősebb, jelenleg 50 cm-nél nagyobb. A munka folyamatos, zajlik a műtárgy végleges kialakítása, ezzel párhuzamosan pedig készül a mederfenék stabilizálása az alvízen. Rendes körülmények között utóbbi történt volna meg először, de a vízhozamadatok bizonyítják, hogy a mostani rendkívüli helyzetben a duzzasztási szint mielőbbi elérése elengedhetetlen volt. Erről szeptember 9-én tájékoztatott mindenkit az Országos Vízügyi Főigazgatóság. Ott vannak a további információk a bajahange.hu hírportálon.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Itt szólnak a legnagyobb kedvencek a 94.3 Best FM-en hétvégén is, mint tapasztalják kedves bajai hallgatók. Én Molek Csongor vagyok, óriási szeretettel köszöntöm az újakat is, remélem sokan csatlakoztak hozzánk, és örök slágerrel indul az útcsó közös óránk, köszönhetően a Linkin Parknak, ez az Indián.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 94.3-on jó utat kívánok azoknak, akik közlekednek most is, így vasárnap késő délután lassan-lassan kora este, kedves baljai autósok. Tataház a Bácsbokod összekötő úton. Mindkét irányban lassabb haladásra készülni kell, közműépítési munkálatok miatt még a hónap végéig egyébként. Az 55.04-esen a 2-3-as kilométerről van szó. Hát tudjuk, tapasztaljuk, milyen helyzet az 51-esen, például a 152-es kilométernél nyilván lassabb a haladás, csak úgy, mint a 160-as kilométernél, itt is útszűkület van érvényben útépítési munkákból kifolyólag, és Nagybaracska-Mohács összekötő úton a 0-as és a 20-as kilométer között is félpályás lezárás lassítja a haladást. Ha ezeken kívül egyéb tapasztalatról van info, akkor kérem jelezzék, 30-as 74 74 777-es a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, most a Backstreet Boys felvételét játszom a Best FM-en, a dal címe Get Down.

0: Neked aljó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

Nyomó felesleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díj, a karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 94.3 Best FM, a legjobb zene.

Ez itt a 94.3 Best FM, a legjobb zenék, bajai és környéki közlekedők, tudjuk mi a helyzet bajai és Érsek család között. Folytatódik az 51-es főút felújítása, tulajdonképpen minden nap téma itt a Best FM műsoron belül. A felújítás egyébként az 55-ös főút bajai szakaszát is érinti, a benzinkút és az áruház között. A szakaszon piros-fehér sávos táblák jelzik majd a kimart felületeket. Az áruház felé tartó helyi vásárlóknak azt javasolják, hogy lehetőség szerint inkább a Budai Nagyantal és a Bajcsy-Zsilinszky utcákon keresztül kerüljék el a munkaterületet. Ezzel is tudják mérsékelni az 55-ös főúton kialakuló torlódást. Mindenkinek balesetmentes kilométereket kívánok! A Sugar Babes egyik nagy slágere következik, tulajdonképpen a csapat 2000-ben megjelent egyik legsikeresebb számáról van szó, ami egy olyan kapcsolat érzelmi túltöltöttségéről szól, amikor valaki egyszerre túl sok érzéssel és bizonytalansággal küzd. Meghallgatjuk a folytatásban az Our Load című felvételt.

94.3 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom lassan vasárnap a kedves bajai hallgatók, egy Salt and Pepper slágert együtt még meghallgatunk. A felvétel a Let's Talk About Sex. Köszönöm szépen a közreműködést és a figyelmet is mindenkinek az előző három felvonásra. És további kellemes késő délután, kora estét, jó pihit kívánok. Holnap hétfő, indul egy újabb munkahét és találkozunk a délutáni órákban. 3-tól itt vagyok. Molek Csongort hallották. Hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Best FM-en.
2: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boróké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Győrmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
3: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
2: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néha záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Aki minket hallgat, a következő 120 percben chill, lounge és deep house mixet fog majd hallgatni. 6-7-ig velem Whiteboy-jal, 7-től vasárnapi rezidensünkkel, DJ Németivel, a Night Shift lemezjátszói mögött.
0: A

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: Korábbi Night Shift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Night Shift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ White Boy. Hogyha valaki az én korábbi mixeimet szeretné újból meghallgatni, ezt keresse meg.

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift White Boy-jal, a Best FM-en.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fent, 0625 55 55, Viber és SMS számunk, és infokukac@bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

0: Ez a Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: Jó, hogyha kiürült a koktélos pohár, vagy valamiért gyorsan be kell rohanni, akkor most meg lehet tenni, de még egy órán keresztül, aki csak teheti, hallgasson minket a szabadban, nézze a naplementét, gyönyörködjön a panorámában, vagy csak úgy chillezzen a kertben. Mert hát chill lounge és deep house. Még egy órán keresztül vasárnapi rezidensünknek, DJ Németinek köszönhetően 7 és 8 között itt a Best FM-en a Night Shift-ben.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.3 Best FM. A legjobb zenék.

0: a Best FM-en.
1: Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás, kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. Milyenával evakuálták őket? Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csaknem 700 embert kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milyen a felé már feloldották az útlezárást, a befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz, hogy csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a Geogo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: És hát természetesen, ahogy ez lenni szokott, mindig az adás után jutnak eszünkbe dolgok, hogy miről kellett volna még beszélni, úgyhogy szerencsére most nem felejtettük el egy hét alatt, úgyhogy ezekről is fogunk beszélni a következő 60 percben, meg még csomó minden másról, és Csillázs és Deep House még egy órán keresztül, vasárnapi rezidensünk, DJ Németivel a lemezjátszak mögött. Sziasztok!

0: Segíts nekem, légy szíves, mikor beszéltünk mi erről először? Március magasságában? Akkor már megvolt, ugye?
1: Akkor
0: tehát ti már akkor tudtátok, és mondtad, hogy adásban még nem, mert titok, meg izzél, meg stb.
1: Igen, meg még akkor nem volt aláírva a szerződés, csak ugye megvolt a deal, meg a szóbeli megegyezés, de még a szerződés nyilván nem volt aláírva, és akkor...
0: Most már az is megvan. Úgyhogy akkor most már beszélhetünk róla, hogy október...
1: 22-én.
0: Ó, tehát pont a hosszú hétvég előtt.
1: Csütörtök.
0: Gyönyörű dátum, igen. Gyönyörű dátum. Igen. Jön hozzátok.
1: A Clapton.
0: A Clapton. Hát azért az azért...
1: Igen.
0: Ebbe az általad is most oly nagyon preferált, idézőjelben daytime partiba fog belehelyezkedni, vagy hát ez egy klasszik klubos este lesz?
1: Az már inkább ilyen klubos este, azért október 22 azért már azért rendesen az ősz benne vagyunk.
0: Már úgy értem, hogy időpontilag, tehát hogy ez a korai kezdés, korai végzés, ez a rendes, mondhatni a standard.
1: Igen, ott azért. Reméljük, hogy ilyen 5 óráig van tervezve a rendezvény, hogy azért kitartanak az emberek, és nem nagyon szoktak hozzá ez a daytime korai bulizárásokhoz.
0: Egyébként a Clapton csinál ilyen daytime-okat? Tehát a Clapton csinál ilyen daytime? Tehát, hogyha mondjuk úgy tudtátok volna bookingolni nyárra, akkor akár benne lett?
1: Valószínű.
0: Jaj, nem, azt hittem, hogy így nagyjából követtétek, hogy mi az, ami mostanában.
1: Hát én követem persze folyamatosan, inkább klubokban játszik, kibizán is. Meg láttam, hogy volt Buenos Airesben egy nagy fellépés, és most azt látom, hogy már kirakták, tegnap pont láttam, hogy szeptember közepén visszavárják, már annyira jól sikerült.
0: Tök jó. Nyilván tudom, hogy ilyenkor titoktartás, meg nem lehet mindent elárulni, azért úgy nagy vonalakban, konkrétumok nélkül könnyű volt valamit megegyezni, vagy mennyire voltak macerások, háklisak?
1: Nem volt sem könnyű, sem nehéz, volt egy-két ilyen érdekes elvárások irányukban, de szerintem azt simán megoldjuk.
0: Bocsánat, ez ilyen technikai, vagy ez a szállás?
1: Igen, meg minden, tehát azért már mindenben jegyeladás, jegyárak, létszám, mindenben azért szeretnek erről tudni, meg ugye bizony szint alá nem menni. Igen, tehát a szeretnék magukat bebiztosítani, hogy az egy komoly rendezvény lesz, tehát
0: házasságban
1: meg játszani, milyen jegyárak, stb. Tehát úgy lecsekkoltak bennünket, hogy milyen csapat vagyunk, így szervezés szempontjából, és ezen már túl vagyunk, úgyhogy teljes válszélességgel a buli irányában. Most már ugye elindult a jegyértékesítés, és egész szépen fogytak az első napokban a jegyek, úgyhogy remélhetőleg ez egy olyan különleges rendezvény lesz ott most Kelet-Magyarországban, abban a régióban, ami nem mindig van, és nagyon kevésszer található meg, ott egy ilyen fellép, egy ilyen sztár, mint akár itt a fővárosban. Úgyhogy hát szorítunk.
0: Te ilyen nagy horderejű rendezvénynél ilyenkor azért ugyanúgy beállsz a pultba, vagy
1: persze,
0: ilyenkor?
1: De persze, mindenképpen. Ugye nekünk van egy formációnk, ugye, amivel csináljuk ezeket a rendezvényeket, és ott van egy társam, és ott vagy külön, vagy együtt ilyen back-to-back-ben nyomjuk, úgyhogy mindenképp persze, hát egyértelmű.
0: Jó, és akkor még egy kérdés, csak egy igen-e vagy nem-e. Te láttad maszk nélkül már? Meg fogod látni maszk nélkül?
1: Nem fogom látni, de még nem láttam.
0: De erre vonatkozólag nincsen?
1: Két képen már láttam, szerintem, de...
0: Jaj, aha. De azért még mindig azért nagy titok van, nem úgy, hogy pontosan
1: persze,
0: ki is.
1: Persze, hát nem is tudjuk vinni ki.

0: Ja, értem.
1: Tehát ő megvacsorázik inkognitóban valahol.
0: Valahol.
1: És akkor majd megjelenik az öltözőben, vagy valami biztos vagy.
0: Jó, na de oké, most akkor kérdezek egy gyakorlat. Ezért gondolom, hogy Debrecen környékén nem hiszem, nagyon a helyismeretük, akire taxizni fognak, vagy kapnak egy sofőrt, és akkor majd meg nem nézhet rá, vagy, vagy ez hogy fog kiderülni?
1: Persze, van hozzá viszik. Akikkel bukoltuk, az a cég hozzá viszik. Úgyhogy azért muszáj megtartani ezt az
0: nyilván,
1: lelepleződik, meg stb. Akkor már nem lesz olyan varázsa.
0: Jó, és mennyi? 2-3 fog játszani?
1: Másfele.
0: Másfele. Hát akkor ez egy...
1: Szerintem az egészséges, tehát már itt többet játszik, az nehéz. Nehéz fenntartani a hype-ot, az érdeklődést, a vibe-ot.
0: Tehát másfele.

0: minden este.
1: És hogy a kötelező körök sem maradjanak el, elérhetőségeink info@bestfmbudapest.hu. Ha még nem lájkoltátok volna az oldalainkat, akkor Facebookon és Instán tegyétek meg. Best FM Night Shift, itt találtok meg minket, ott van rólunk fönt mindenféle információ. Aki pedig DJ Németi korábbi mixeit szeretné visszahallgatni, mi meglepő a Mixcloudon megteheti.
2: A DJ Németi oldalon.
1: Így mixcloud.com/DJ Németi, ezt keressétek.

0: megszakítás nélkül.
1: És ha jól tudom, ugye te jövő hétvégén meg akkor belátogatsz a francia DJ-nek a buliára?
2: Elvileg igen. Igen. Megvan a jegyem, igen.
1: Ja,
2: igen,
1: és gyakorlatilag még ki tudja, hogy mi lesz?
2: Hát szerintem igen, de igen.
1: Jó.
2: Volt ott egy rendezvény, ami közbeszóltott, de szerintem megoldjuk.
1: Megoldjátok. Jó van, akkor pisztikém, egy dolgot oldjál meg, légy szíves, hogy jövő vasárnap gyere ugyanígy 7-8-ig.
2: Várunk vissza. Érkezem mindenkit.
1: Köszönöm,
2: sziasztok.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat. Várják a teszed önkénteseit. Történelmi hurikáncsend van az Atlanti-óceánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Online is hozzáférhetővé tennék az ügynökaktákat. Az erről szóló törvényjavaslatot holnap tárgyalja az országgyűlés. A cél, hogy az állambiztonsági levéltár eddig titkos iratai minél szélesebb körben megismerhetők legyenek. Napirendre kerül az Alkotmánybíróság működésének átalakítása is. A testület elnökét ezután maguk az alkotmánybírók választanák meg. Egy harmadik javaslat megszüntetni a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát. A tervezetekről kedden szavazhat a parlament. Betegellátás közben törtek fel egy mentőautót, a lezárt járműből az egyik mentőtiszt táskáját vitték el, miközben az egység néhány méterrel arrébb egy betegen segített. A történteket egy járókelő vette észre, aki szólt a közelben lévő biztonsági őrnek. A mentők értesítették a hatóságokat. Az országos mentőszolgálat arra is emlékeztetett, ha egy mentőautó az út szélén vagy egy ház előtt áll, a szakemberek gyakran éppen életet mentenek a közelben. Idén is megszervezik a Teszed önkéntes szemétszedési akciót. Az ország minden részéből várják a jelentkezőket. A regisztráció szeptember 22-ig tart. Az önkéntesek a szelektálok.hu oldalon jelentkezhetnek, mondta a rádiónknak Orbán Zoltán, az élő környezetért felelős minisztérium sajtófőnöke.
2: A cél nem csak az illegális hulladéklerakók felszámolása, részben felderítése, hanem ehhez kapcsolódó a környezettudatosság erősítése, hiszen az lenne a legjobb, hogyha ilyen programokra alapvetően nem lenne szükség. 2011 óta összességében 1,5 millió önkéntesre pedig részt 22 000 helyszínen, és közel 19 000 tonna hulladékot gyűjtöttek össze. Az akcióhét tervezetten október 12 és 18 között kerül megrendelésre. Azt is el lehet majd dönteni, hogy valaki részt szeretne venni gyűjtési akcióban, vagy koordinátorként segíteni programot.
1: Minden idők leghosszabb hurikánmentes szezonját jegyezték fel az Atlanti-óceánon. 5 trópusi vihar pusztított tegnapig, de egyik sem ért el a hurikán szintet, vagyis óránkénti 119 km/h-nál nem volt erősebb a szél. Ilyenre nem volt példa a modern meteorológiai mérések kezdete óta. A háttérben a szokatlanul erős El Niño jelenség állhat. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felül aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét, én Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim, remélem jól vagytok, remélem jól telt a hétvége, és remélem itt vagytok, hogy az utolsó 4 órát a legjobb zenék társaságában együtt töltsük. Az órát most George Michael kezdi, ez a Flow, let's go to the city!
3: Ez a Night Shift a Best FM-en, Best FM, a legjobb zenék. Best FM.
5: Like no other. Flawless.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, sajnálom, de ez most magánvélemény lesz. A világ egyik legszebb, legjobb és legpörgősebb dala érkezik, ami szerintem soha nem megy ki a divatból. Az egyik előadó nem tud arabul, a másik előadó nem tudott angolul, mégis olyan összhang, olyan kémia volt közöttük, hogy hát egy olyan dal született, ami hát olyan, mint a Bud Spencer filmek, örökké, de tényleg örökké szeretni fogjuk. Ez Sting és Chad Mami közöse, a Desert Rose.

0: That's the way love.
1: That's the way love. That's the way love. That's the way love. That's the way love.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Justin Timberlake és az a dala, ami 2003-ban lett nagy siker és óriási nagy sláger. Ez nem más, mint a Rock Your Body. A számot a Neptunes, vagyis Pharrell Williams és Chad Hugo készítette, és az érdekessége, hogy eredetileg Michael Jackson számára írták, viszont inkább Justin Timberlake-nek ajánlották fel, valahogy jobban ment a stílusához, és szerintem jól tették. Na, ilyen eleget beszéltem, jöjjön Justin Timberlake, ez a Rock Your Body.

do something. Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, érkezik most nálunk Craig David és a Seven Days. Az a Craig David, aki ehhez a dalhoz egy olyan klipet álmodott meg, amit szerintem nagyon, de nagyon, de nagyon sok ember használna, átélne és megélne, hiszen annyiszor és annyiszor játszotta újra egy bizonyos napnak a tartalmát, amíg az a nap tökéletesen nem végződött. Azért megmondom őszintén, néha irigykedem ezért. Na mindegy, jön a Seven Days.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Szívmegálláskor minden perc számít. Megkezdték a balatoni kikötők felújítását. 5 napon át a boróké lesz a Szegedi Dómtér. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Ha többen ismernék az újraélesztés lépéseit, több életet menthetnénk meg. Erre hívták fel a figyelmet a szakmai szervezetek a Szívünk Napja rendezvényhez kapcsolódva. Hirtelen szívmegálláskor minden perc számít, ezért fontos, hogy a közelben lévők azonnal megkezdjék az újraélesztést. Ugyancsak jelentősen növelhetné a túlélés esélyét, ha több helyen lennének könnyen elérhető automata defibrillátorok. A szívmegállás hátterében leggyakrabban koszorú érbetegség áll. Megszűnt a tűzgyújtási tilalom 4 vármegyében. Györmoson, Sopronban, Somogyban, Vasban és Zalában oldották fel a korlátozást, miután az elmúlt napok csapadéka mérsékelte a tűzveszélyt. Az ország többi részén azonban továbbra sem esett annyi eső, hogy kellően átnedvesedjen a talaj. Az erdőkben található száraz növényzet ezért könnyen lángra kaphat. A szakemberek arra figyelmeztetnek, ezeken a területeken továbbra is fokozott óvatosságra van szükség, és érvényben marad a tűzgyújtási tilalom is. Véget ért a nyári főszezon, de nem áll meg a balatoni hajózás. 16 kikötőből menetrend szerinti járatok, további 7-ből pedig sétahajók indulnak. A kompok továbbra is közlekednek. Vegő Gábor, a Bahart vezérigazgatója elmondta, mindeközben megkezdték a kikötők felújítását.
2: Jelenleg utóidényi menetrend szerint most még minden kikötőből indulnak hajójáratok, majd ahogy az őszbe megyünk bele, ez természetesen változni fog, és csökken az induló járatoknak, illetve a kikötőknek a száma, de a kompok folyamatosan közlekednek jelenleg reggel 7-től este 10-ig, illetve természetesen megkezdődnek az őszi munkák is, kikötőfelújítások, a réveknek a felújítása, kotrási feladatok, hiszen különböző kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk az idejében, azért ebből volt bőven a hőség, vízállás, de azt gondolom, hogy ezekkel sikeresen küzdött. Meg a hajózás továbbra is nagyon népszerű.
1: Jövő szerdán 125 borászat költözik a Szegedi Dómtérre, 5 napon át tart a bortér. Az ország minden jelentős borvidékéről érkeznek pincészetek, amelyek az ősz első friss borait is elhozzák. A kínálatot gasztronómiai kiállítók és pálinkaházak egészítik ki, esténként pedig koncertekkel várják a látogatókat. Az ingyenes fesztivált vasárnap Must kóstoló zárja. Holnap átmenetileg komorabbra válhat az idő, az ország nagy részén erősen felhős vagy borult lehet az ég. Napközben elszórtan gyenge eső, zápor is kialakulhat, de a Tiszántúl ismét szárazon maradhat. Délutántól nyugat felől már újra szakadozhatnak a felhők. A hőmérők 19 és 25 fok közötti értékeket mutathatnak. Kedden már barátságosabb arcát mutathatja az időjárás. A reggeli 5 foltok után több felé kisüthet a nap, legfeljebb keleten lehet futózápor. Szerdán sok napsütésre és száraz időre számíthatunk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás vasárnap estét. Én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem, jól vagytok, remélem, teljes mértékben hangolódtak már a következő hétre, és remélem, hogy tetszenek a zenéink. Na kérem szépen, most a Simply Rend kezd nálunk, ez a Sunrise.
3: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem örökké tart az a vita, hogy Gary Halliwell vagy Jerry Halliwell a normális megnevezése. És nagyon sokan azt mondják, hogy ő Gary, a másik pedig azt mondja, hogy Jerry. Gary az a Gergőknek a beceneve, Jerry pedig adta angolul, ugyebár Jerry Halliwell neve. Hogy ez valójában kit érdekel ennyire, én nem tudom, mert én megmondom őszintén, hogy teljesen mindegy. Addig, amíg énekel, addig, amíg viszonylag jó dalokat játszik, de meg jól néz ki, addig nem mindegy, hogy Gary vagy Jerry. Nekem aztán teljesen. Jön a Look At Me!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, 2006-ban jelent meg Nelly Furtado Say It Right című dala a Lose albumon, és Amerikában egészen a Billboard lista első helyéig jutott. A szám Timbaland és Janja közreműködésével készült, ráadásul egy késő esti stúdiózás során született meg, amikor Nelly és Timbaland még folytatni akarták a munkát, és elkezdtek

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most egy duett, aminek az egyik tagja a világ egyik legjobb fejebb énekesnője. Ő nem más, mint Kylie Minogue. Tudjuk miért, nagyon jó fej volt a szigeten, tök ilyen laza, tök ilyen szerény, és a többi, és a többi, és a többi, semmi sztálarül. És érkezik még mellé az az ember, akit nemrég lovaggá ütöttek, majd utána az egész világ azon gondolkodott, hogy mi esett ki a szájából, vagy épp az orrából a VB-n. Ő pedig Robbie Williams. A kettő közöse pedig a Kids.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennél a dalnál még annyira nem ismertük az énekest, viszont mindenki tudta, hogy elképesztő hangja van. Hát kérem szépen, ő nem más volt, mint Seal, aki ezzel a szerzeményem hát elég rendesen beindította annó a karrierjét. Viszont ez még nem az ő neve alatt fut, hanem Adamski az előadó, és jön a Killer.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Több segítséget kapnak a gyermekvédelemben dolgozók. Ismét itt a 21 napos kihívás. Kungfurugással támad fejlesztőjére egy robot. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Mintegy 10 milliárd forintos azonnali programot indít a kormány a gyermekvédelmi rendszer megerősítésére. Kármán András pénzügyminiszter ismertetése szerint 6 milliárd forintot szakmai programokra, további 3,5 milliárdot fejlesztésekre fordítanak. Új férőhelyeket alakítanak ki, bővítik a krízisellátást, valamint a pszichológiai, pszichiátriai és függőségi problémákkal küzdő gyerekek támogatását. A gyermekvédelemben dolgozók pedig szakmai és mentális segítséget is kapnak. Egy 40 fős magyar csoportot is kimenekítettek a horvátországi Brács szigetén tomboló bozott tűz miatt. Milyenából evakuálták őket? Mindannyian biztonságban vannak, magyar sérültről nincs tudomás. A szigeten mintegy 3000 hektár égett le, csak nem 700 ember kellett biztonságos helyre vinni. A lángok ellen több mint 200 tűzoltó és 7 repülőgép küzdött. Milyena felé már feloldották az útlezárást, a befogadó központokban elhelyezett emberek visszatérhettek a településre. Ismét itt a 21 napos kihívás. Országszerte 17 helyszínen csatlakozhatunk a szabadidős sportos akcióhoz. A decemberig tartó program célja, hogy minél többen mozogjanak rendszeresen, és a sport hosszabb távon is a mindennapjaik részévé váljon. Részletek Antal Ferenctől, a szabadidős sport esemény szervezők országos szövetségének elnökétől.
2: Elindult a harmadik 21 napos kihívás, a második őszi. A mostani alkalommal 17 futókör csatlakozott a programhoz. Ennek a száma fog még bővülni, újabb-újabb jelentkezők is még lehet a 21 napos kihíváshoz csatlakozzanak. 21 napon keresztül vagy reggel, vagy este 6 és fél hét között kell futócipőt vagy gyaloglócipőt húzni, és a GeoGo applikáció segítségével minimum 2 kilométert sétálni vagy futni egy-egy ilyen pályán.
1: Kungfurugással támadt saját fejlesztőire egy humanoid robot Kínában. A gép egy mozgásteszt közben vált irányíthatatlanná, előbb kirúgta a mérnök kezéből az ott tartott eszközt, majd egy pörgőrugással is próbálkozott. Ez már nem találta el a férfit. A HVG szúrta ki az interneten terjedő biztonsági kamera felvételt, amin az is látszik, hogy a robot az akció végén, a hagyományokhoz híven, illedelmesen meghajolt. Holnap sokfelé erősen felhős vagy borult égboltra készülhetünk. Délutántól nyugat felől aztán újra szakadozhat, vékonyodhat a felhőtakaró. Elszórtan gyenge eső, zápor is előfordulhat, északnyugaton pedig egy-egy zivatar sem kizárt. Délután 19 és 25 fok között alakulhat a hőmérséklet. Kedden a reggeli ködés réteg felhőzet feloszlása után napos gomoly felhős idő jöhet, keleten néhol záporral. Szerdán már többnyire derült, száraz időre készülhetünk, estétől azonban ismét felhők érkezhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Fabi Tomi vagyok, a Biki, és mivel 10 óra múlt 3 perccel, így ez azt jelenti, hogy az első félidőnek már vége, viszont jön a második félidő felfrissülve, teljes energiával és nagyon jó zenékkel. Beyoncé kezdi ezt az órát, kérem szépen, ez az Irreplaceable.

Best FM, a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, kit kell holnap felköszönteni névnapja alkalmából. Vágjunk is bele, holnap 14-én ugyebár Szeréna és Roxana névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni a biztonság kedvéért a Roxánokat, a Szerénket, a Szerénuszokat, a Szerényeket, a Szonórákat és az Arminákat. Na kérem szépen, furcsa nevek, de hát biztos, hogy vannak ilyenek, úgyhogy tudjátok nagyon jól, holnap legyen az legyen az első dolgotok, hogy felköszöntitek őket. Ennyi és pont. Na kérem szépen, a folytatásban pedig jöjjön egy kis RHCP, azaz a Red Hot Chili Peppers, itt az Other Side.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, vannak dolgok, amik szerintem soha nem fognak kiderülni. Ilyen az, hogy vannak-e UFO-k, jártak-e itt, mik azok a kukoricakörök, és a többi, és a többi, és a többi, NASZKA vonalak, vagy MASZKA vonalak, és akkor még beszélhetünk azokról az ellásott óriás fejekről a húsvét szigeteken. Na de legalább ekkora rejtély, hogy vajon Ferginek mi baja lehetett annó, hogy kilépett a Black Eyed Peas-ből, pedig nagyon, de nagyon ment annó a szekér. Hogy ez ki tudja, hát maximum ők, viszont ők meg nem mondják el. Ennyi benye. Úgyhogy szerintem hallgassuk azokat a zenéket, amiket még együtt csináltak. Jön a Pump It!

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nemrég az amerikai rapper Nelly egy kicsit magából kikelve egy interjúban elmondta, hogy azért gondoljunk bele, neki milyen konkurenciája volt, amikor úgy Isten igazából zenélt. DMX, Jay-Z, Eminem, 50 Cent, Lil Wayne és még sorolhatnám, és ott mondjuk egy number one hitet csinálni, hát az volt az igazi nagy mulatság, és az volt az igazi nagy meló, és hát azért neki ez azért néha sikerült is. Jön most például az egyik, ez a Ride With Me.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most szeretném jelezni, annak, aki mondjuk nem tudná, hogy indul ennek a csodás hétvégének az utolsó órája, de nyugi, ez is tele van a legjobb zenékkel. Az órát most például Gadzsó kezdi, ez a Besame Mucho.
1: Ez a Night Shift, a

Best FM a legjobb zenék, akkor hölgyeim és uraim, hát nézzük meg, hogy milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Na kérem szépen, 14 fokra ébredünk, 23 lesz napközben, viszonylag felhős lesz az ég, viszont nem lesz semmiféle front, se szél, és ahogy elnézem, csapadék sem, úgyhogy viszonylag egy jó, ilyen késő nyári, kora őszi napunk lesz, és ennyi. Viszont a legjobb zenék itt vannak nálunk, és ezt megünnepel.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Cata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

Best FM a legjobb zenék, hölgyeim és uraim, holnap hétfő van, ami azt jelenti, hogy újra indul a meló és az iskola, és hogyha annyira nincs kedvünk hozzá, akkor a következő dal 3 percben valamilyen szinten talán meghozza azt, hogyha pedig nem, hát akkor sajnos így jártunk, és semmi és senki nem segíthet rajtunk. Ez Kelly Rowland, és tőle érkezik a Work!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, nem elfelejteni, van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország. Ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, megvizsgálni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Pont! Most pedig jön nálunk 50 Cent, érkezik tőle a Candy Shop.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Jövő héten találkozunk. Addig is mindenkinek minden jót. Én kérem szépen Big Falvi Tomi vagyok, a Bikim. Jövő héten is az leszek. Mindenkinek minden jót. Ciao, ciao. És persze, ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. Prejudice. Wrote a song about it? Like to hear it? Here you go. Free

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house, come on. Flip the script is in the house, yeah. Flip the script.